Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Stressz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Ismét csapásokat mért egymásra az Egyesült Államok és Irán a Perzsa-öbölben. Vidékfejlesztési programot indít a kormány. Eső és lehűlés érkezik. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Két amerikai hajóra, 8 olajszállító tartályhajóra és 10 további járműre mért csapást Irán a Perzsa-öbölben. Teherán közölte, az akció válasz volt arra, hogy az Egyesült Államok 5 iráni olajtanker ellen indított támadást. Az amerikai haderő tegnap az iráni kőolajexport meghatározó létesítményeinek térségében, a Hark-sziget közelében bombázott célpontokat. Washington szerint a támadás célja az olajexportra támaszkodó perzsa gazdaság gyengítése volt. Az ukrajnai rendezésről tárgyalt telefonon az orosz és az amerikai elnök. Donald Trump még hivatali idején

0: fejlesztésre. A pénz felhasználásáról az érintett települések közösen döntenek. A cél az, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit. Átfogó kormányzati intézkedéseket sürgetnek az önkormányzatok az aszbeszt szennyezés ügyében. Tavasszal derült ki, hogy több dunántúli településen is a megengedett határérték feletti aszbesztet találtak az utak anyagában. A kormány a múlt héten közölte, hogy hamarosan kiírják a 3 milliárd forintos keretösszegű pályázatot az érintett települések megsegítésére. Korszerű elektrofiziológiai szívkatéteres labort adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. Az országban először ott végeznek beavatkozásokat mágneses katéter navigációval. A robotizált eljárás biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a szívritmus zavarok kezelésére szolgáló beavatkozásokat. Ingyenes szabadtéri koncerteket tartanak a hétvégén a Budapesti Városháza Parkban. Szombaton a Péceli Ossó János Zeneiskola fúvózenekara, majd a Gödöllői Városi Fúvózenekar lép színpadra. A műsorban filmzenék, klasszikus művek és Elton John slágere is felcsendülnek. Vasárnap a Dunakanyar együttes, majd az Etüd együttes koncertezik, a többi között Erkel, Verdi, Bizé műveivel. Mától pályakarbantartás miatt nem közlekednek a vonatok Miskolc és Hidas-Németi között. Az utasokat pótlóbusszal szállítják. A MÁV közölte, szeptember 22-ig a teljes vonalon vágányszabályozást végeznek, a korszerű sítés befejezése után pedig több perccel csökken majd a menetidő, és kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom. Délelőtt még napos, száraz idő lesz, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Délután a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk. Este hideg front érkezik, és keleten is lehet eső. Nagy területen megélénkül, északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A kiadó, amelyet a legtöbben csak úgy tartanak számon, a modern jazz otthona, a Blue Note Records 1939-ben alakult, Alfred Lion és Francis Wolff vezetésével. Célja a modern jazz dokumentálása volt, és ikonikus lemezeket adott ki a műfaj legnagyobbjaitól. A kiadó Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk és Art Blakey lemezeit is gondozta. A Blue Note borító dizájnja és hangzása már a stílus jeggyé vált. A stúdió felvételek precizitása és a művészi szabadság kiemelte a kiadót a többi közül. A Blue Note New Yorki klubja is legendás helyszín lett. A kiadó a 60-as évektől a soul jazz és a funk jazz területén is úttörő volt. Ma is aktív, és a jazz új generációját is támogatja. Minden jazz gyűjtő polcán ott a helye egy Blue Note albumnak.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro, jazz mozaik, csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagy bőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak, eloltották a tüzet Hortobágyon. Este hidegfront érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán a mikrofonnál, Ötvös Ádén. Halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz és ukrán drón támadásoknak. Ukrajnában az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, 2 civil, 1 ukrán moldovai határátkelőnél, 1 nő Herszonban, 2 pedig Kijev megyében vesztették életüket. Oroszországban 4 ember, köztük egy gyermek is meghalt, 29 pedig megsebesültek a Fekete-tengeri Novorossiisk kikötőváros elleni ukrán drón támadásokban. Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka csak nem 600 ukrán drónt semmisítettek meg. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz energiától való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kiéleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja. Az izraeli hadsereg több alkalommal is fehér foszfort vethetett be idén Libanonban, jelentette az egyik nemzetközi emberi jogi szervezet. A rendkívül súlyos égési sérüléseket okozó anyag ugyan nem tiltott, de civil területeken való használata háborús bűncselekménynek számít. A jogvédők új nemzetközi szabályozásokat sürgetnek a vegyi anyagra vonatkozóan. Újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok, értesült a Reuters. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra.

0: Tűzoltók napközben folytatják a hajnalban felfüggesztett utómunkálatokat, időközben újraindult a vonatforgalom is az érintett szakaszon. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délelőtt minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

living tapas. You are like a burning arrow.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazzzongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ácsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Megnéztem a névtáblát, ki lehet ez, akihez vitt Gonda Jánost. Te Jézus Isten, azt láttam, hogy ismert a, akkor ugye rádióban műsorai voltak, meg te Jézus Mária, mit fogok én evelőre? Hát ez egy nagyon nagy ember, és akkor bementünk hozzá, és hát énekeljen valamit. Hát ott a rezgető hangon elénekeltem a Summertime-ot, meg a, mit tudom, 16 Tones nevű. Azt mondja, hát maga nagyon tehetséges, ő jönne nyugodtan a felvételére, látom, szereti a jazz. Mondom, én nem szeretem, össze-vissza játszanak. És akkor mondta, mindegy, jöjjön el a felvételi. És akkor elmentem, és azt mondta, ő mondta azt, hogy majd meglátja, milyen erős fertőzés a jazz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old That Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Ma utazásra csábítjuk önöket, legalábbis képzeletben, hiszen minden zenemű címében szerepel egy város neve, így az összeállítás címe Town to Town. Hallunk majd a teljesség igénye nélkül Chris Potter, Vernon Duke, George Gershwin, Quincy Jones, Tálas Áron és Fényes Szabolcs írta dallamot is különböző formációkkal. Elsőként az Emingóval szól a Flight to Oslo.

Ez volt a Warsaw Stump Herself, a Warsaw Ragtime. A When in Rome következik a Town to Town összeállításunkban. Sarah McKenzie énekel, Mark Whitfield gitározik, Ruben Rogers a bőgős, Warren Wolf a vibrafonos, Gregory Hutchinson dobol.

Ez volt a When in Rome, Sarah McKenzie énekelt, Mark Whitfield gitározott, Ruben Rogers volt a bőgős, Warren Wolf a vibrafonos és Gregory Hutchinson dobolt. Most az A Foggy Day in London Town következik. Korbatilla harsonán játszik, Cseke Gábor zongorán, Sárkány Sándor a bőgős, Bertis Tamás dobol.

Ez volt az A Fog Idején London Town. Korba Attila, Cseke Gábor, Sárkány Sándor és Bertis Tamás előadásában hallottuk. Az April in Paris következik, Pocsai Krisztina énekel a Bágyi Balázs New Quartet felvételén.

Pocsai Krisztina énekelt, a Bágyi Balázs New Quartet felvételén, ez volt az April in Paris. Folytassuk a gondolatbeli utazást és a Town to Town összeállításunkat. A Stockholm Sweetnin következik. Urbán Orsolya énekel, Kolman Gábor altszaxofonon játszik, Horányi Sándor gitározik, Luciános a bőgős, Samkó János dobol.

Ez volt a Stockholm Sweetnin. Urbán Orsolya énekelt, Kolman Gábor, Horányi Sándor, Luciános és Samkó János volt a hangszeres művész. Most a Tálas Áron trióval következik a Helsinki.

a Helsinkit a Tálas Áron trióval hallottuk. És az utolsó témával hazaérünk, a Budapest, Budapeste csodás hangzik el a Jazz Steps Banddel.

Ez volt a Budapest, Budapeste csodás, a Jazz Steps Band-del. A mai All the Jazzben a Town to Town című összeállításunkat hallhatták, minden zenemű címében szerepelt egy-egy város. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon, Fellegi Lénárdot hallották.

0: Impro. Ez volt az All That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástje hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Dél.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Nyilvánosságra hozták az előző kormány titkos határozatainak első részét. Mai félig lehet kitölteni a közlekedés biztonsági kérdőívet. Este hideg front érkezik esővel, széllel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Balogh Zoltán, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Nyilvánosságra hozták a századvéghez köthető kutatásokról és tanulmányokról szóló korábbi titkos kormányzati döntéseket. A most közzétett dokumentumok jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, médiaelemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről szólnak, mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány már korábban jelezte, több részletben publikálja az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok egy részét. Csökkent a Tisza párt támogatottsága szeptemberben, miközben nőtt a párt nélküliek aránya, derül ki a Európion kutatási platform felméréséből. A teljes felnőtt lakosság körében az augusztusi 49-ről 47%-ra csökkent a kormánypárt támogatottsága. Az elmozdulás ugyanakkor hibahatáron belüli. A Fidesz tábora 21% maradt, a párt nélküliek aránya viszont 15-ről 18%-ra emelkedett. A politikusok népszerűségi listáját Vitézi Dávid vezeti 52%-kal, Magyar Péter miniszterelnököt 3%-ponttal megelőzve. Ma éjfélig lehet kitölteni a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét, hívta fel a figyelmet Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán hozzátette, már több mint 340 ezeren küldték vissza válaszaikat. Többek között az elektromos rollerek szabályozása, a kirívó gyorshajtás vagy a visszaeső szabálysértők büntetése is megtalálható a témák között. A kérdés sor az egyeztetés.kormány.hu oldalon érhető el. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun megyei fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A rendkívül fertőző vírusos betegség gyorsan terjedhet a madarak között. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. A német kancellár szerint Oroszországban hónapokig készítették elő a lipcsei dróntámadási kísérletet. Friedrich Merz a Bundestag vitájában azt mondta, hogy a merényletkísérlet kifejezetten Németország ellen irányult, és csak a véletlenen múlt, hogy nem történt jelentős anyagi kár és személyi sérülés. Oroszország korábban tagadta, hogy köze lenne a lipcsei repülőtérnél történt drónincidenshez. Végül pedig az időjárásról. Délutántól a nyugati megyékben záporokra, zivatarokra számíthatunk, de estétől már keleten is lehet eső. Északnyugaton viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 30-35, késő este 20-28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

vagyok, mindebben próbálom megnézek, mint semmit.

0: Jazznapló.
1: A berlini A-Train Jazz Club 1992 óta működik Charlottenburgban, és mára a város egyik legismertebb jazz helyszíne lett. Nevét John Coltrane híres szerzeménye ihlette, hangulata azonban teljesen berlini. Kicsi, sűrű és energikus. A klub minden este élő zenét kínál, gyakran nemzetközi turnéállomásként is működik. A színpadon megfordult már Wynton Marsalis, Brad Meldau, de a német kortárs jazz élet is rendszeresen képviselteti magát. Az A-Train kifejezetten támogatja az újító és kísérletező hangzást. Klubkoncertek, jam sessionök és mesterkurzusok egyaránt részei a programnak. A hely intimebb, mint egy koncertterem, de professzionális, mint egy stúdió. Berlin eklektikus jazzvilágának sűrítménye. Itt minden egyes hang, kockázat és szabadság.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástje hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

care for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én azt gondolom, hogy az improvizáció, meg az önkifejezés, meg azok a dolgok, amik ott real-time történnek, azok mindig csodák, és ez valóban egy alkotó eleme a jazznek, és szerintem nagyon fontos az, hogy az ember merjen kibontakozni, és merje azokat az ötleteket értékelni, amik a sajátjai, mert találkozom egyébként így a tanításom során is, mert tanítok is zeneiskolában, olyan gyerekekkel, akik hoznak egy saját ötletet, de látom, hogy úgy picit szégyellősebben adják elő, vagy hogy mondom, hogy figyelj, mutasd meg, és akkor meg eljátsz, és nagyon klassz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

is for the way you look at me. O is for the only one I see. We

0: Műsorajánló. Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
2: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A zenekaromban játszik Szent Gallai György, híre van egyébként, annyira beletemetkezett az ő basszus gitárjába, de hát borzasztó jó vele játsz, muzsikálni, megmondom őszintén, mindent tud, mindent is, és amellett egy nagyon finom ember.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
0: Impro. Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A MOL-lal egyeztet a kormány az üzemanyagárak megfékezéséről. Újabb két embert tartóztattak le a 17 milliárdos NKA támogatások ügyében. Estétől nyugat felől érkezik a hideg front, esőre is számítani lehet. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A kormány három hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban úgy fogalmazott, mindezt a felesleges költekezések és a szabadrablás lezárásával sikerült elérniük. Hozzátette, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. A kormányülésen szó lesz továbbá az aszbesztszennyezésről és a Paksnál épített dunai fenékküszöbről is. Hazugsággal vádolta a miniszterelnököt és a Tisza pártot a Fidesz frakció a rekordmagas üzemanyagárral, az államadóssággal és államháztartási hiánnyal kapcsolatban. Azt is felrótták a kormánynak, hogy a Tisza nem teljesíti kampány ígéreteit, nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája sem. Nincs milliós fizetésük a vármegyei önkormányzati képviselőknek, hangsúlyozta a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke. Pakusza Zoltán arra reagált, hogy a miniszterelnök tegnap az ellenzéki pártok ócska kifizetőhelyének nevezte a vármegyei közgyűléseket. A politikus azt írta, nyilvános adatok szerint a képviselők mindössze bruttó néhány százezer forintos tiszteletdíjat keresnek. Újabb két embert tartóztattak le a 17 milliárd forintos NKA támogatások ügyében. A NAV pénzügyi nyomozói által tegnap őrizetbe vett gyanúsítottak, 80 millió forint támogatást kaptak egy dokumentumfilmre. A támogatási pénzzel még áprilisban elszámoltak, de addigra a film nem készült el. Költségvetési csalás, valamint hamis magánokirat felhasználás megalapozott gyanúja miatt folyik büntető eljárás. Korábban már 7 embert letartóztattak az ügyben. Fél méternél is nagyobb a dunai fenékküszöb duzzasztó hatása a paksi atomerőműnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azután adott ki tájékoztatást erről, hogy a mérések kezdete óta soha nem tapasztalt mértékben csökkent a Duna vízhozama. Budapestnél pedig a valaha mért legalacsonyabb vízállást jegyezték fel. A vízügy hangsúlyozta, a paksi fenékküszöb nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. Díszdoktorrá avatja az ELTE Krasznahorkai Lászlót jövő pénteken. A Nobel-díjas író tiszteletére egykori alma mátere az avatás előestéjére a nagyközönség számára is látogatható programot szervez a Trefort kertben. Olvasóteret avatnak és neveznek el az íróról, ezt egy beszélgetés előzi meg Krasznahorkai Lászlóval. Érkezik a hideg front. Estétől szorványosan fordulhat elő eső, zápor, zivatar. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel. Csak néhol lehet eső, zápor. A szél megerősödik. Éjszaka 13-19, napközben 21-29 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló. A jazz aranykorának hangja volt egykoron a Verve Records, amely 1956-ban alakult Norman Granz producer vezetésével. Célja az volt, hogy a jazz legnagyobb neveinek adjon méltó kiadót. Ella Fitzgerald Songbook sorozata is példának okáért a Verve-nél készült, ami alapvetés lett. A kiadóhoz tartozott Oscar Peterson, Stan Getz és Billie Holiday is. Granz nem csak zenét, hanem emberi jogokat is képviselt. Művészei sosem léptek fel szegregált közönség előtt. A Verve hangzása elegáns, sokszor nagy zenekari kísérettel bővült. Fontos szerepe volt a bossa nova amerikai népszerűsítésében is. Később a kiadó része lett a Universal Musicnek, ma is aktív és új generációs jazzművészeket karol fel. A Verve a klasszikus jazz presztízsét testesíti meg.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Iszonyatosan szeretem a dallamosságát, az izgalmasságát, időnként a pimaszságát ennek a műfajnak, ami minden körülmények között nagyon-nagyon alapos, felkészült, nagyon magas szintű művészi minőséget követel. Tehát rosszul nem szabad jazz zenélni. De általában nem szabad semmit se zenélni, de jazzben különösen nem, mert annyira gyorsan kilóg a lóláb, hogyha valami nem tökéletes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Fekete Kovács Kornél nekem, régi nagy mentorom, azt is mondhatom, hogy tanárom. Elég korán, még jazz tanszakos koromba kerültem a Modernát Orkesztrába, ami nekem azóta is nagyon, nagyon erős zenei közösség és a zenei fejlődésem nagyban köszönhető annak, amit ott a zenekarban megtanultam és megtanulok a mai napig.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Patay György, jazz zongora művész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Csökkenthető az orosz földgáztól való függőség. Titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a kormány. Viharos széllel, esővel megérkezett a hidegfront az ország nyugati felére. Jó estét kívánok, a szerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A kormány 3 hónap alatt mintegy 1000 milliárd forinttal csökkentette az államháztartás hiányát, közölte a miniszterelnök a kormányülés előtt. Magyar Péter a közösségi oldalán arról is beszélt, megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése, melynek kiszámíthatónak és hitelesnek kell lennie. A kormányfő jelezte, a MOL vezetőivel arról tárgyalnak, hogy miként lehetne megfékezni az üzemanyagok, különösen a dízel drágulását. Nincs infrastruktúrális akadálya az orosz földgáztól való függőség csökkentésének. A többi közt erről is beszélt Holoda Attila a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Mint mondta, a meglévő vezetékeket kell lefedni új kereskedelmi portfólióval. A szakértő arra számít, hogy a magyar kormány megpróbál alkut kötni az Európai Bizottsággal, hogy elhalaszthassa az Oroszországgal meglévő 2036-ig szóló gázszerződés megszüntetését. Hamarosan újabb 4 milliárd euró válhat elérhetővé a korábban befagyasztott uniós pénzekből, miután a magyar kormány hivatalosan is jelezte az Európai Bizottságnak, szerintük már megfelelnek az ehhez szükséges elvárásoknak. Újvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a Krónikának azt mondta, ha a magyar törvénymódosítások értékelése pozitív lesz, a fejlesztési pénzek mellett ismét minden egyetem diákja kaphat Erasmus ösztöndíjat. A századvéges megbízásokról döntő, titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a Tisza kormány. A 13 dokumentum szerint az Orbán kormányok összesen mintegy 65 milliárd forintot biztosítottak, egyebek mellett közvéleménykutatásokra, pénzügyi tanácsadásra, döntés előkészítést megalapozó tanulmányok készítésére és médiafigyelésre 2014 és 2022 között. A kormány.hu oldalon megjelent kormányhatározatok között van olyan is, amelyet eredetileg 2043-ig titkosítottak. A kormányzati döntés előkészítő munka nélkülözhetetlen és pénzbe kerül, ezért helyes döntés volt, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntés előkészítő munkába, reagált a Fidesz. A szeptember 2-ai alakuló ülése után ma megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Jövő szerdán és csütörtökön hallgatja meg a médiatanács elnöki posztjára pályázókat az Országgyűlés illetékes eseti bizottsága. Az alakuló ülésen Hantosi István elnök elmondta, hogy a 14 pályázót nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú médiatanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Megbízatásuk 4 évre, de legfeljebb a következő országgyűlés megalakulásáig tart, az elnök mandátuma 5 éves. Viharos széllel, esővel megérkezett a hideg front. Az ország nyugati és középső területeire figyelmeztetést adtak ki. Holnap felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, csak néhol lehet eső. A szél többfelé megerősödik. Éjszaka 13 és 19, holnap napközben 21 és 29 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: délután. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Svejjön, never gave my secret away. Svejjön.

a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A leghosszabb számon tartott jazzkoncertet 2017-ben egy Jazz Marathon elnevezésű esemény jegyzi, amely a Guinness Rekordok könyvébe is bekerült. A koncert ugyanis összesen megszakítás nélkül nem kevesebb, mint 53 órán át tartott. A rendezvényt egy torontói jazzklubban tartották, több mint 100 zenész részvételével. A fellépők óránként váltották egymást, de a zene egyetlen pillanatra sem állt le. Az esemény célja a helyi jazz élet népszerűsítése, és ezzel egybekötött adománygyűjtés volt. A koncert során minden stílus megszólalt, swing, bebop, fusion vagy éppen az avantgárd. A rekordot pedig a hivatalos Guinness Bizottság hitelesítette.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Last Night of the Proms. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, szeptember 12-én 20 óra 15 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Papa Jazz koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Patay György, jazz zongora művész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek mindenek előtt a Szakcsi Rádió stúdiójában, és örülök, hogy beszélgethetünk.
4: Én is köszöntöm a Szakcsi Rádió kedves hallgatóit.
3: Hadd kérdezzelek egy picit, hát téged is, mert a vendégektől ezt meg szoktam kérdezni, egy picit a rádió névadójáról. Neked van bármifajta emléket Szakcsi Lakatos Béláról?
4: Hogyne. Hát volt egy jazzzongora verseny, Füsti Balogh Gábor nevéről nevezték el a rádió márványtervében, és ő volt a zsűri elnöke, Szakcsi Lakatos Béla. Ott találkoztam vele először, ott kerültünk személyes kapcsolatba, és tetszett a játékom neki. Ennyit. És utána is volt még pár kapcsolatunk, amikor elhívott zenélni például.
3: Ez az a bizonyos 1998-as?
4: Így van.
3: Amikor harmadik helyezést értél el ezen a versenyen. És akkor emlékszel, hogy mit emeltek ki a játékodban, vagy mi volt az, ami elnyerte a zsűri tetszését?
4: Így konkrétan nem volt megfogalmazva.
3: És hogy mit játszottál, vagy mi volt például akkor a elvárás?
4: Hát igen, voltak kötelező darabok, és volt szabadon választott darab is. Azt tudom, hogy a döntőben a Thelonious Monk-tól kellett a Rad Midnight számot, mint balada darabot előadni, és volt szabadon választott darab is. Arra most nem emlékszem, hogy mit játszottam, de ez többfordulós volt ez a ez a verseny.
3: Akár Füsti Balogh Gábor, vagy Szakcsi Lakatos Béla kapcsán elmondható, hogy mondjuk nagy elődöknek tartod a te pályát tekintetében?
4: Hogyne. Hát Szakcsi Lakatos Bélát személyesen ismertem, Füsti Balogh Gábort nem ismertem, de csak kiemelkedő kritikát hallottam róla mindenkitől, hogy milyen fantasztikus zongorista volt. Mondhatjuk azt, hogy ők Magyarország kiemelkedő művészei voltak.
3: Ez olyan érdekes, hogy amúgy, hogy valóban mind a klasszikus zenében, mind a jazzben, de azért elég sok a Európa szerte, világszerte ismerté vált zongora művész, legyen szó jazz zongoristáról, vagy klasszikus zenében zongoristáról, vagy zongora művészről. Ennek mi lehet az oka?
4: Az biztos, hogy nagyon, nagyon erősek vagyunk zongora tekintetében. Hát ha csak azt mondom, hogy Cifra György, az szerintem mindenki számára ismert is. Egy elképesztő tudásra rendelkező zongora művész volt a klasszikus zene terén, de mondhatom Kocsis Zoltánt is, aki szintén zseniális, egy zseni volt, és az a jazz terén is az előbb említett Szakcsi Lakatos Béla, de mondhatom Molák Kálmánt, akik tényleg világhírű szintre emelték a magyar hírnevet.

0: Neked hogyan oszlik meg a művészetet, ha lehet így ezt egyáltalán szétválasztani? A klasszikus zene és a jazz az folyton folyvást végigkíséri a zenei pályádat?
1: Nekem a jazz fele billent el jobban az érdeklődésem, de én is klasszikus zenével kezdtem a tanulmányomat, ez gondolom nem meglepő, de annyira nem kötött le a klasszikus zene, hogy kitartottam volna mellette végig. Nekem a jazz az volt, ami 16 éves korom környékén rabul ejtett, és a mai napig is mondhatom azt, hogy a elvarázsol.
0: Fel tudod idézni, mi volt mondjuk az első jazzhez fűződő markáns emlék, ami arra készített, hogy neked aztán a jazz legyen a pályád?
1: Igen, emlékszem rá, a tévében láttam egy Oscar Peterson felvételt, és na hát az letaglózott az egész, teljesen más, mint ami klasszikus zene volt, az a virtuózitás, az a hangzás, az a atmoszféra, amit ők trióba játszottak akkor, és én nem hallottam előtte ilyet, és akkor azt mondtam, hogy pláne azt nem mondtam, hogy én Békés Csabán születtem, és tehát nem sok lehetőség volt jazzt hallgatni, mert nem is tudtam, hogy mi az, de amikor ezt a zenét meghallottam a tévében, akkor azt mondtam, hogy na, én is ilyet szeretnék játszani.
0: És akkor, amikor mondjuk ezt láttad, ezt a felvételt, akkor mi volt a következő lépés, amit elgondoltál? Mert rendben van, beleszerettél, ez a te életed, ez lesz a te műfajod. Mit lehetett pont akkor ott Békés Csabáról tenni az ügy érdekében?
1: Nem sokat. Az az igazság, hogy se zenészek nem voltak jazzzenészek, se lehetőség nem volt ezt hallgatni Békés Csabán. Voltak élőzenés helyek, de nem jazzzene szólt, hanem szórakoztató zene. Ebből kifolyólag elkezdtem a szüleimnek a fülét bombázni, hogy szeretnék tanulni, hogy hozzanak föl engem Pestre, hogy valakitől tudjak tanulni jazzzongorát, és addig-addig noszogattam őket, hogy ez sikerült is. És így kerültem a Regős István tanár úrhoz, aki a jazz tanszakon volt zenekari gyakorlat tanár.
0: És akkor nála...
1: Nála kezdtem el az alapokat.
0: Külön?
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Egyéni oktatáson vettél részt?
1: Igen, akkor még magánúton jártam hozzá hétvégente, aki később felkészített a jazz tanszakra.
0: És akkor visszaköszönt az akkori tanulmányaidban ez az Oscar Peterson felvétel, vagy akkor hirtelen azért nehezebbnek tűnt mégiscsak egy picit, hogy azért nem úgy van az, hogy itt olyan szabadon lehet brillírozni, hanem azért a jazznek is megvannak a kemény elvárásai?
1: Hogyne, hát azért Oscar Peterson utánoz nem egyszerű dolog, pláne úgy, hogy tényleg mondom, a nulláról kellett kezdeni mindent, de akkor nekem minden lenyűgözött, amikor hallottam, hogy azokat a harmóniákat, amiket a jazzisták használnak, azok a ritmusok, azok a basszusvezetések, amik a klasszikus zenében nem találkoztam velük addig legalábbis, és tehát nagyon örültem, hogy volt egy tanár, akitől lehetett ezt tanulni.
0: De ugye akkor már volt klasszikus zenei előképzettsége?
1: Én konzervatóriumba jártam. Ez körülbelül a konzervatórium éveménynek a harmadik, második, harmadik osztályba történt.

0: Ez jellemző, hogy akkoriban kezdett úgy betörni sokak fülébe a jazz? És sokan akkor szerettek bele akkoriban?
1: Hát én úgy vettem észre, hogy a baráti körömben ezt az időszakot mondták körülbelül, akik a klasszikus zene után átnyergeltek a jazzre. Ekkor érintette meg őket a jazz, ilyen 15-16 éves korukban, kivéve azokat, akik ebbe születtek bele, mert a zenei családban is már jazzzenészek voltak a felmenők.
0: Hogyha az improvizációt vesszük mondjuk, vagy tesszük most a középpontba, akkor azt hogyan lehetett egyáltalán kvázi megtanulni? Hogy a klasszikus zenének a kötöttségei után egy picit szabadon lehet játszani.
1: Igen, hát ez fokozatosan valósult meg. Először nekem is idegen volt, hogy na, mit fogok én magamtól most kitalálni, mi jut eszembe. És erre volt egy jó módszer, hogy sokat kell zenét hallgatni, nem csak hallgatni, hanem azokat a dallamfűzéreket, a dallamfűzéseket leírni, és azokból lehetett meríteni ilyen motivumokat, amiket a saját ízlésemen keresztül el tudtam sajátítani.
0: Aztán sikerült, tehát amikor ezeket kvázi feltöltötted, ezt a tudás
1: Igen.
0: hátteret, akkor utána mégiscsak megtaláltad a saját hangodat?
1: Igen, hát ez változik, ez folyamatosan változik, átalakul, mert az embernek az ízlése is változik az idő múlásával, de hát ez egy folyamatos képzés tulajdonképpen, ez az improvizáció, hogy mi az, amit az ember jónak tart, mert nem biztos, hogy amit 20 éves koromban azt gondoltam, hogy ez jó, vagy az most is azt mondom, hogy így játszanám el, vagy inkább másképp.
0: De ez jellemzőbb, hogy fiatalkorban egy picit az improvizációt túldíszítik a még kicsit kezdőbb játékosok?
1: Szerintem igen. Szerintem igen.
0: A kevesebb, több fele húz egy picit, akkor úgy érzem így a tapasztalat előre.
1: Így van, így van. Például a visszatérve, hogy az Oscar Peterson volt az, aki lenyűgözött, és őről a köztudott, hogy virtuóz. És zseniális improvizatőr, jazzzongorista. És ami akkor lenyűgözött benne, az ma már nem biztos, hogy lenyűgöz. Nem akarom semmit kicsebbíteni a tudását, csak a stílusban már nem biztos, hogy az a sok hang az, ami engem figyelemmel tud kísérni.
0: Nyilván ez egy érési folyamat, Igen. és ahogy egyre tapasztaltabbá válik a művész, akkor alakul ez a...
1: Igen.
0: ízlésbeli dolog is. Fel tudod idézni, hogy mikor fogalmazódott meg először benned az, hogy saját formációt kellene alapítanod?
1: Igen, hát 2009-ben volt az a pont, amikor úgy gondoltam, hogy szeretnék egy olyan zenekart létrehozni, akikkel meg tudom mutatni azt, hogy számomra mi a jazz zene. Én jazznek az a szelete, amire én azt mondom, hogy ez a szívem csücske.
0: És mi az?
1: Hát ez a hardbopos világ.
0: Mert több helyen lehet olvasni, a hardbop magyarországi nagykövetének tartanak, legnagyobb hirdetőjének, és mivel itt egy picit azért műveljük is a hallgatóságot, egyáltalán mi az a hardbop?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés.
0: Van erre egyáltalán egy konkrét definíció, vagy egy korszakzenét kell hozzá meghallgatni?
1: Inkább az utóbbit mondanám, uh-huh. hogy...
0: Akkor vannak ilyen jellegzetes albumok, inkább
1: így kérdezem. Így van, ami hogyha az ember azt meghallgatja, akkor be tudja azonosítani, hogy mi az hogy hardbop. Így definiálni nem igazán tudnám. A saját megfogalmazásomban azt mondanám, hogy nem az a kimondott dallamos jazz, amit mondjuk a Charlie Parkerék vagy a Dizzy Gillespiek játszottak, a úgynevezett bebop stílus, hanem ami azután következett, ami egy kicsit keményebb hangzásában, egy kicsit, mondhatom azt, hogy kicsit durvább, de épp ezáltal egy kicsit nagyobb energiákat mozgat meg.

0: eltolódott a hangszerek dinamikájában is valamerre a bebop után a hard bop, tehát más hangszerek lettek hangsúlyosabbak a zenében?
1: Azt nem gondolnám, mert
0: úgy is akár, hogy a ritmus, vagy a...
1: Hát a hangszerek visszajátása tekintve a quintet formáció az megmaradt. A ritmus szekció, a dobbőgő, zongor és a fúvós, a trombita, a szaxofon, ez megmaradt, viszont a kompozíciókat tekintve, a harmónia sorokat tekintve már más.
0: Van olyan jazz zenész, akár a nemzetközi vagy a hazai szintérről, akinek az egész pályáját majd, hogy nem hard bop zenészként lehet definiálni, vagy mindenkinek csak volt egy ilyen korszaka?
1: Az Al Blakey, Jazz Messengers albumának, ott, mikor játsszák a Witch Hunt című számot, az album az hard bop. Vagy mondhatnám Freddie Hubbard. Ő egy nagyon nagy képviselője volt ennek a stílusnak.
0: Érdekes, mert én is megpróbáltam egy picit azért jobban utána járni, és akkor felbukkannak olyan klasszikusok is, hogy Miles Davisnek is a valamelyik albuma, hogy érdekes volt, hogy mondjuk nem kapásból.
1: Igen, a Miles Davis az végigment. Az elkezdte Charlie Parkertől, és végigment a elektronikus zenén keresztül, de neki is megvolt, amikor a Herbie Hancockkal és a Wayne Shorterrel.
0: Igen.
1: Hogyha azt a korszakot kiemeljük, az a tipikus hard bop stílus.
0: Akkor is már quintetként kívántad megalapítani ezt a formációt. Könnyű volt kiválasztani olyan zenészeket, akik veled hasonlóképpen gondolkodnak?
1: Tulajdonképpen igen, de azt tudni kell, hogy azóta is változott a 2009 óta változott a zenekar tagok is, meg a stílus is változott, amit jelenleg játszunk például ahhoz képest. Akkor még nem volt ilyen tudatos, hogy milyen irányba fogunk elmenni, de idővel ezt hoztam magát, hogy ez az irány lesz az, amit ez a hard bop stílus lesz az, amit a legjobban szeretnék népszerűsíteni.

0: most jelenleg akkor lehet említeni, hogy most kikből áll a Quintet formációd?
1: Hogyne. A jelenlegi formációban Szoszó Lakatos Sándor altószaxofonozik, Molnár Sándor tenorszaxofon, Orbán György bőgözik, Lakatos Peceg András dobol, és jó magam zongorázok.
0: Az életedet most elsősorban ennek a Quintetnek a fellépései próbái teszik ki? Vagy máshol is zenélsz? Ugye, ha jól tudom, nem tudom, ez még megvan-e a magyar rendőrségnek a,
1: így van,
0: a zenekarában is közreműködt?
1: Hogyne, igen, az a, ott a, az a fő munkahelyem.
0: Uh-huh, igen.
1: De mellette van még nekem egy tanításom is egy zeniskolában. Akkor van pár formáció még, ahol közreműködök, mint például a Cotton Club Singers. És ez együtt ez nem kevés. És ebbe próbálom belesűríteni még a saját zenekaromnak a menedzselését, szervezését, stb.
0: Ennek a zenekarnak, hogyha most egy picit, és akkor legyen inkább tényleg a Quintetedről szó, ha előre tekintesz, akkor te milyen jövőt jósolnál, vagy mi lenne a legideálisabb, ha mondjuk a most előttünk álló egy évet néznénk? Uh-huh. Milyen sikereket szeretnél ennek a zenekarnak?
1: Hát tulajdonképpen, hogyha kapunk lehetőséget fellépni, az nekem már elég. Mert tulajdonképpen egy zenésznek az a legnagyobb elismerés, hogyha van felkérése, és tudja művelni ezt a művészetét mások előtt, nem otthon gyakorolgat a szobába. Ennyi. De régebben is ez volt az, ami egy zenésznek az, hogyha játszhat, az az igazi elismerés.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Itt most ezek a egy-egy stílus irányzatot már említettünk a jazzben, de mennyire vagy nyitott, hogy mondjuk a mai jazzzenészeket hallgasd? Mennyire tudsz ezekből meríteni akár?
2: Igen. Meghallgatom, és nagyon sok kiváló jazzzenész van. Rengeteg Magyarországon is, külföldön is egyaránt. Pláne mióta bejött a világháló, hogy lehet mindenhonnan felvételek, videókat nézni. De akkor is én még mindig a új irányzatok ellenére is én még mindig ezt tartom, ezt a stílust tartom a legközelebb, ami én hozzám áll.
1: És ezáltal, hogy ennyi mindent lehet ma már hallgatni, szerinted nem nyilván bármikor, bárhol el tudjuk indítani, akit csak szeretnénk és tudjuk hallgatni, nem higult egy picit föl a zenei élet ezáltal, hogy most már bárki akárhonnan, akármikor zenét szerez, zenét ír, közé teszi, azonnal már kvázi előadóvá vált. Azért régen ez egy hosszabb úton.
2: Igen.
1: Nem vagy egy kritikus kvázi most itt a digitális térhódítással szemben?
2: Hát különösebben nem szoktam ezzel foglalkozni. A saját utamat járom, a saját elképzelésemet próbálom megvalósítani.
1: Nyilván nehéz, mert ugye a zenekarodat mondott, hogy azért menedzselned is kell, és Igen. Ugye manapság már tényleg a különböző közösségi oldalakon azért jelen kell lenni, akkor megpróbálni a koncertet reklámozni, szóval, hogy már automatikusan egy bizonyos versenyhelyzetből szinte már képtelenség kimaradni az online térben.
2: Hát tulajdonképpen ez az egyik legnehezebb része, uh-huh. Ez az önmenedzselés, ez az önszervezés, ez egy zenekart életben tartani. Valahogy mindig meg tudunk újulni, és egy kicsit kapok lendületet, inspirációt, hogy az ember tovább vigye, amit szeretne.

0: Köszönjük szépen.
1: Még egy picit a tanításról hadd kérdezelek, ez mikor kezdődött a te életedben?
2: Ez pár éve, egy 5 éve kezdődött, ez egy zeneiskoláról beszélünk, egy alapfokú zeneiskola, ahol kisgyerekeket tanítok vegyesen. Nem vannak mondjuk nagyobbak is, a nagyobbak a jazzre, a kisebbeket pedig klasszikus zenére.
1: Fontos számodra ez, hogy így a nevelhesd a ifjúságot?
2: Felkérés alapján kerültem ebbe a zeneiskolába. A gyerekeket szeretem is, és hogy az embernek a kezébe kerül egy tehetséges gyerek, az azért jó érzés.
1: És akkor nyilván látod is a mai fiatalokat, főleg akiket már jazzre oktatsz, meg hát egyéb helyen is nyilván látod a fiatalokat, akár színpadon, akár csak a próbateremben. Hogyan állnak ők most egyáltalán a jazzhez? Ez még mindig akkora vonzóerő, olyan hívószó, mint ahogy mondjuk a te gyermekkorodban volt?
2: Érdekes, mert pont most voltunk Kapolcson, a Műszetek Völgyében játszani, és nagyon sok fiatalt láttam. És nyitottak voltak a különböző stílusokra, és voltak énekesnők is, fiatal lányok, akik olyan előadókat mondtak, akik lenyűgöző, hogy még ennyire visszamentek az időbe, hogy még őket ez leköti, és hát meglepő, és örülök neki, hogy annak ellenére, hogy tényleg mennyiféle zenei stílus van manapság, hogy van az a réteg, akiket még mindig a jazz vonz, és leköti őket, és ebbe az irányba mennek tanulni, és ezzel akarnak foglalkozni. Bármennyire sem vonzó a kilátások, mégis kitartanak is, és ragaszkodnak ehhez.
1: Hát, mint amit említettél is, hogy azért a lényeg az, hogy meglegyen ez a zenélés, és
2: így van.
1: Azt számít,
2: így
1: hogy van. Színpadon, és adjanak valamit a közönségnek. Talán az azért még mindig egy elég erős erővel bír. Lemez kapcsán mik az elképzeléseid, hogy vannak-e?
2: Igen, a lemez eddig nem valósult meg sajnos anyagjogok miatt. Ez mindig egy előkerülő probléma, hogy jó volna egy saját lemezt létrehozni, felvenni. Hát ez még a jövő zenéje. Anyagi okai vannak, meg abban se vagyok biztos, hogy annyit tudnak hozni egy lemeznek a megjelenése, hogy amennyit mondjuk az ember belefetszül.
1: Az élő zenének nagyobb az ereje, vagy a varázsa szerinted, mint az, hogy mondjuk ezt most feltétlenül rögzíteni kell egy lemezen?
2: Nem feltétlenül, mert egy lemez azért az egy lenyomat. Uh-huh. Az ember, egy zenekar tud mutatni egy felvételt, hogy így ők így játszanak. Inkább az, hogy abban nem vagyok biztos, hogy ez olyan sok ember ez eljutna, hogy ennek volna valami érdembeli számomra változása, amit hozna.
1: Értem, hát ahogy említetted, akkor ez kvázi a jövő zenéje, igen, és aztán igen. Majd ahogy alakul, meglátjátok.
2: Ez egy dilemma, hogy tényleg az ember felvegye, elkészítse, belefetszőjön pénzt, energiát, vagy hagyjuk.
1: Igaz, hadd kérdezzem meg, a Magyar Rendőrség zenekarával milyen gyakoriak a fellépések?
2: Hát elég sűrű, elég időszakos mondjuk. Nem folyamatosan van sok fellépés, de a nyár az mindig erős, és többféle formáció van ott is, de már igazság szerint megszoktam, mert ugyanakkor 22 éve lassan a kötelékben vagyok.
1: Ott is van akár jazzes is?
2: Hogyne. Jazz, pop formáció, ez egy magamfajta zenésznek nagyon nagy ajándék, hogy egy ilyen zenekarba lehetek a részese.
1: És valahogy akkor a rendőrség állományába is tartozol? Ők játszhatnak, igaz, a zenekarban, akik...
2: Így van. Ez ugyanolyan hivatásos rendőrök vagyunk, mint a többiek, csak...
1: Pluszban még zenéltek.
2: Csak mi nem járőrök vagyunk, hanem zenészek.
1: Örülök, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: A Jazz Portré mai adásának vendége Patay György jazz zongora művész volt, a szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
3: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
3: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
5: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
3: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
5: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Papa Jazz koncertje hallható. Közreműködik Korbatilla, Denner Árpád, Sidó Attila, Kovács Péter és Cseh Balázs.

0: Pont úgy fájja, mint egy trójai faló.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Papa Jazz koncertjét hallották. Közreműködött Korb Attila, Denner Árpád, Sidó Attila, Kovács Péter és Cseh Balázs. A felvétel az esztergomi Szent György mezői olvasókör udvarán készült 2020. augusztus 1-én.
1: Ez a Jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Csepregi Gyula, Vasvári Pál és Jávori Vilmos.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Magyar Jazz Quartet koncertjét, majd Pleszkán Frigyes zongorástjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Csepregi Gyula, Vasvári Pál és Jávori Vilmos. A felvételek a svédországi Kristianstadban, valamint a Hatos stúdióban készültek 1987-ben és 2008. november 22-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.